0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsabajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő ígérkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 12-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbúk.
1: Hétfőn kezdődött és ma be is fejeződhet a miniszterjelöltek meghallgatása. Szerdán indul a Tour de Hongrie. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csak nem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. A 44. Magyar Sajtófotó pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látható a Széchenyi téren. Ez a tárlat lesz az első a sorban. A vándorkiállítás így Pécset debütál. A szervezők közlése szerint a kiállítás 2025 legfontosabb híreit, sorsfordító eseményeit mutatja be képeken, összesen 14 kategóriában. Bővítik a gyükési ivóvízhálózatot. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatása szerint szeptember végéig összesen több mint 1000 méter hosszú új vezeték épül ki a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig tartó szakaszon. A munka egy része Natura 2000 természetvédelmi területen zajlik majd, ahol a szakemberek az illetékes hatóság előírásainak megfelelően dolgoznak majd. A beruházás részeként a Meseerdő bejáratánál új ivókutat is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a terület vízellátása biztonságosabbá válik. A munkák miatt a Meseerdő június 1-e és július 31-e között hétköznapokon reggel 7 és délután 4 óra között nem lesz látogatható. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Felső-Szentmártonban. A polgármesteri posztért két független jelölt indult, közülük Várnai Levente a voksok 52%-ával nyert, így ő lett a község új vezetője. A településen 8 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. Az időközi voksolásra azért volt szükség, mert a korábbi testület februárban a feloszlásról döntött. Szombaton tartották az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros résztvevők Pécsről indultak. A pécsi egyházmegye tájékoztatása szerint mintegy 500-an teljesítették a 22 kilométeres távot. Mária Gyüdön a kegyhelynél szentmisén vehettek részt a zarándokok, akik között a legidősebbek már 80 évesek is elmúltak. Őket és a gyerekeket a misén külön is köszöntötték. A zarándok misén persei adományokat is gyűjtöttek, melyet a Katolikus Karitász által szervezett a rászoruló gyerekek nyári táborára ajánlottak fel. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főzőversenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a Mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpad szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el. Jövő héten tartják a tavaszi lomtalanítást Siklóson. A város honlapján közzétett tájékoztató szerint a gyűjtőautók május 18-án és 19-én hétfőn és kedden járják majd Siklós utcáit, és összegyűjtik a háztartásokban feleslegessé vált holmikat. A lomokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni, úgy, hogy az ne akadályozza sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. Az, hogy melyik utcában mikor érkeznek a gyűjtőautók, Siklós hivatalos oldalán böngészhető. A szerdán kezdődő Tour de Hongrie tiszteletére újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország Makett Park, amely olyan látványosságok makettjeit emelte be soraiba, melyek olyan településen találhatóak, ahol áthalad a mezőny. Mostantól így a pécsi Székesegyház, a kalocsai érseki palota, a pétervárady erőd és a hajmáskéri tüzérlaktanyag kicsinyített mása is látható. Más baranyai látványosságok már korábban helyet kaptak a parkban, így a látogatók megtekinthetik a pécsi tévétorony és a szigetvári Zrínyi vármását is, sőt, a pécsi dzsámiból a müezzin énekét meg is hallgathatják. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre viradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. 47. alkalommal rendezik meg a Tour de Hongrie-t. A magyarországi kerékpáros országúti versenyen idén 19 csapat 114 versenyzője indul. Ők a világ minden tájáról érkeznek. A 99 európai mellett észak- és dél-amerikai, óceániai, afrikai és ázsiai versenyzők is lesznek a rajtnál. Magyarországot 15 versenyző képviseli majd. A verseny szerdán indul a Viharsarokból, és vasárnap Veszprémben ér véget. Május 16-án szombaton a mezőny a Mohács-Pécs szakaszt teljesíti majd. A labdarúgó NB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szent Lőrinc a Videótont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szent Lőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szent Lőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az NB2-ben játszhat. Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best

0: legváltozatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok, május 12-én, kedden, a pongrácok vannak ma soron, ők a névnaposok, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Scissor Sisters, a Super Stereo és a KLF, az első hármas egység, aztán jövök vissza majd a mai nappal kapcsolatos további infókkal. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk a régi.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12-e van, az év 132. napja. Kedd, a pongrácok névnapja. Ma van az ápolók világnapja, az ápolók nemzetközi napja, amelyet Florence Nightingale 1820-as születésnapja tiszteletére tartanak. A brit ápolónő az ápolóképzés kiemelkedő halakja volt. A következő percekben pedig Sompol folytatja, aki most vasárnap este a Budapest Parkban koncertezik. Jön a Get Busy a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Cseré!

0: Best FM, a legjobb zenék. Markáns hidegfront jön záporokkal, zivatarokkal, és visszaesik a hőmérséklet is. Részletek a hírek végén. Fél hét mindjárt, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Nem sokára zenélünk tovább Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődött az új miniszterjelöltek meghallgatása. Egy hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Bővítik a gyükési ivóvízhálózatot. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatása szerint szeptember végéig összesen több mint 1000 méter hosszú új vezeték épül ki a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig tartó szakaszon. A munka egy része Natura 2000 természetvédelmi területen zajlik majd, ahol a szakemberek az illetékes hatóság előírásainak megfelelően dolgoznak majd. A beruházás részeként a meseerdő bejáratánál új ivókutat is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a terület vízellátása biztonságosabbá válik. A munkák miatt a meseerdő június 1-e és július 31-e között, hétköznapokon reggel 7 és délután 4 óra között nem lesz látogatható. 47. alkalommal rendezik meg a Tour de Hongrie-t. A magyarországi kerékpáros országúti versenyen idén 19 csapat 114 versenyzője indul. Ők a világ minden tájáról érkeznek. A 99 európai mellett észak- és dél-amerikai, óceániai, afrikai és ázsiai versenyzők is lesznek a rajtnál. Magyarországot 15 versenyző képviseli majd. A verseny szerdán indul a Viharsarokból, és vasárnap Veszprémben ér véget. Május 16-án szombaton a mezőny a Mohács-Pécs szakaszt teljesíti majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. Ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 12-én kedden. Hideg front érkezik sokfelé, esővel, záporral, főleg keleten, zivatarokkal. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az időjárás. 12 és 22 fok között alakul a maximum, délkeleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Mojo Dala, a Chilina Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebb hírek, május 12. kedd. A következő órában pedig olyan előadókkal találkozhatunk, mint például Olai Bolya.
2: Nekem az élet édes méreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: Vagy a Daxos. Barbra Streisand. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Arcade Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Arcade, Joy napok.
4: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Dél-Dunántúlon is befejeződtek az E.ON hálózat fejlesztési munkái. Napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csaknem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. Szombaton tartották az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros résztvevők Pécsről indultak. A pécsi egyházmegye tájékoztatása szerint mintegy 500-an teljesítették a 22 kilométeres távot. Mária Gyűdön a kegyhelynél szentmisén vehettek részt a zarándokok, akik között a legidősebbek már 80 évesek is elmúltak. Őket és a gyerekeket a misén külön is köszöntötték. A zarándok misén persely adományokat is gyűjtöttek, melyet a Katolikus Karitász által szervezett, a rászoruló gyerekek nyári táborára ajánlottak fel. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szentlőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szentlőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szentlőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor, helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok május 12-én, kedden a Pongrácok névnapján, 7 óra elmúlt. Maxebb Levente vagyok, Rihanna, és a Pondori Play indítja az órát. Jön a Wakefield még, és Will Smith is többek között, és jöhet a közlekedési információ, ha már is van. Hívható SMS Viber számunk egyben 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenéjék. Két legendás színésznő, egyikőjük a zenei világban is maradandót alkotott. 1907-ben ezen a napon született Katharine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, a folytatásban pedig a kétszeres Oscar, négyszeres Primetime Emmy és tízszeres Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró és producer által inspirált dal, melynek a címe, az imént emlegetett színésznő neve, Barbra Streisand, a Besten a Daxos-szal megy tovább a kedreggel. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. What a Man áradozik hamarosan, a Salt and Pepper. Előtte meghallgatjuk május 12-e legfrissebb híreit. Mindjárt 7:30, jó reggelt, jó utat, ha már is dugó baleset van valahol. Várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécset debütál a magyar sajtófotó pályázat Vándor kiállítása. Napközben többfelé számíthatunk csapadékra. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. A 44. magyar sajtófotó pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látható a Széchenyi téren. Ez a tárlat lesz az első a sorban. A vándorkiállítás így Pécset debütál. A szervezők közlése szerint a kiállítás 2025 legfontosabb híreit, sorsfordító eseményeit mutatja be képeken, összesen 14 kategóriában. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sokfelé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Sajnos nem telik el úgy nap, hogy ne történne baleset az M0-áson. Most is ez a helyzet az M1-es felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklóstól 5-6 kilométeres dugó alakult ki a baleset miatt. Mindjárt 9 óra a friss hírek után folytatjuk a 90-es és 2000-es években például a Molokóval. Vagy Gáspár Lacival.
2: Újból érzem, megint érzem a nyarat a bőrömet.
1: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
4: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátraalján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Dél-Dunántúlon is befejeződtek az E.ON hálózat fejlesztési munkái. Napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csaknem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. Szombaton tartották az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros résztvevők Pécsről indultak. A pécsi egyházmegye tájékoztatása szerint mintegy 500-an teljesítették a 22 kilométeres távot. Mária Gyűdön a kegyhelynél szentmisén vehettek részt a zarándokok, akik között a legidősebbek már 80 évesek is elmúltak. Őket és a gyerekeket a misén külön is köszöntötték. A zarándok misén persely adományokat is gyűjtöttek, melyet a katolikus Karitász által szervezett, a rászoruló gyerekek nyári táborára ajánlottak fel. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szentlőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szentlőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szentlőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sokfelé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az óra tele olyan nevekkel, hogy csak úgy kapkodom a fejem. Az idén újból nálunk koncertező Duran Duran is itt lesz, a Cardigans Tom Jones-szal, a Las Vegas-i Sphere gömb alakú arénát hihetetlen látványvilággal és hangzással megtöltő No Doubt is hallható. Jön az MNS, a Salsa Nuggettel, a Flip the Script és a U2, mi az órát pedig Bob Marley és MC Light és a Jammin indítja. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk 5 perc elmúlt 9. Jó reggel! Jó utat, jó munkát! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM,

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a film a legjobb zenék, aggódnak a rajongók a No Doubt gitárosa Tom Dumont miatt, aki közösségi oldalán tett megrázó vallomást, néhány éve Parkinson-korral diagnosztizálták. Most még képes gitározni, májustól több alkalommal is fellépnek a Las Vegas-i Sphere-ben, a szórakoztatás jövőjének számító arénában. Már pár rajongói videó látható a YouTube-on, hát így videón keresztül is szédítő a látvány szó szerint. Egyébként az izommerevséget és koordinációs problémákat is okozó kor különösen aggasztó lehet egy gitáros számára. Dumont azonban egyelőre még szerencsére tudja uralni a kézmozgását. Ők jönnek a Just a Girl-lel, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Jazz FM a legjobb zenék. Két baleset M0 Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé három autó és egy kis teherautó ütközött. A belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km. M7 Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak a 46-os kilométernél, szintén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Jó utat, még több az iméntihez hasonló funky himnusz ma este mixben is meghallgatható, 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya mixel.

Ezt a fennmel legjobb zenék. Jön a Durán Durán, nem csak itt és most az éterben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, hanem 14 év után Budapestre is visszatérnek méghozzá. Június 28-án este 8 órakor adnak koncertet a Papp László Budapest sportarénában. Most Reach Up for the Sunrise című dalukkal megy tovább a kedreggel.

DJ. So listen, what I mean.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ezek közül pedig nézzünk gyorsan kettőt, amely biztosan szólni fog 10 után. Well, hello, Rakpart!

0: És Desert Rose, Sting és Chad Mami duettje. Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk ezret fordulós kedvenceink nélkül. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a közlekedési info van, ide jöhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécset debütál a magyar sajtófotó pályázat vándor kiállítása. Napközben többfelé számíthatunk csapadékra. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. A 44. magyar sajtófotó pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látható a Széchenyi téren. Ez a tárlat lesz az első a sorban. A vándorkiállítás így Pécset debütál. A szervezők közlése szerint a kiállítás 2025 legfontosabb híreit, sorsfordító eseményeit mutatja be képeken, összesen 14 kategóriában. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sokfelé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Always on Time, mindig időben címmel az első Zsárultól és Asántitól. Például rálépni a fékre, hogyha ez nem jön össze, akkor van baj. Ez történt az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak, kisebb torlódásra tessék készülni. Jó utat, 5 perccel múlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a legjobb zenék irány 1993, amikor is az Astri formáció sikeresen ötvözte a jazzt, a funkit és a rappet. Ennek tanúbizonysága a most következő 4,5 perc. Jön már is a Cantaloupe Besten.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Best FM-mel legjobb zenék. Tart a helyszínen és az M0-áson egy korábbi baleset helyszínén, az M1-es felé Sziget-Szent Miklós térségében három autó és egy kis teherautó ütközött. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta 9 kilométert. M30-as Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható, ott is nagy a torlódás, és baleset történt a Tinje Pilis Csaba összekötő úton, a 3-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: A Lumbiszló Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Lumbiszló mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csodálatos brokkoli leves pirított békön morzsával. Az A menü mustárban pácolt sertéstarja rántva habos burgonya pürével, a B menü zöldséges kuszkuszos lencseragúval töltött édes burgonya, a C menü görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel és házisült burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, tárkonyos sirkeragú, színes paprikás sült hal, zöldségfasírtal. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csedáros burgonya krémleves kolbászmorzsával. Az A menü csirkés zöldséges brassói, a B menü rántott gomba zöldséges jázmirizssel, kapros uborkás majonézzel. És végül a vegán menü 3290 forintért, édes burgonyakrémleves, sült fokhagymás, koktélparadicsommal, mexikói töltött kaliforniai paprika, snidlinges tejföllel. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya, a 90-es és 2000-es évek felejt

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A friss hírek után a délelőtt utolsó órájában visszaülünk a nosztalgia vonatra a Bestiákkal. És a Charles and Eddie duóval is. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a dugó baleset van valahol, várom a közlekedési információt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzés.

0: Kérdéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: A Lumbiszló Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Lumbiszló mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csedáros brokkoli leves pirított békön morzsával. Az A menü mustárban pácolt sertéstarja rántva habos burgonya pürével, a B menü zöldséges kuszkuszos lencseragúval töltött édes burgonya, a C menü görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel és házisült burgonyával. A paleo menü 3290 forintért, tárkonyos sirkeragú, színes paprikás sült hal, zöldségfasírtal. A Telleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csedáros burgonya krémleves kolbászmorzsával. Az A menü csirkés zöldséges brassói, a B menü rántott gomba zöldséges jázmirizssel, kapros uborkás majonézzel. És végül a vegán menü 3290 forintért, édes burgonya krémleves, sült fokhagymás, koktélparadicsommal, mexikói töltött kaliforniai paprika, snidlinges tejföllel. Ez volt a menü ajánló.
2: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása, délután eskütétel, választási plakátok, itt a határidő. Vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a megrendült közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb küldetésének. Arról is beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa hangsúlyozta, a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Kátai Német Vilmos most szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa, hangsúlyozta Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterjelölt. Úgy fogalmazott, sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával kell változtatni. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen, a barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik, kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Már is belekezdünk a délelőtt utolsó órájába. Vanessa Amorózival készül az Animal Cannibals, jön Jesse J, a Halott Pénz, a Rascal Flatts és az ATV is. Ha pedig dugó baleset van valahol, a közlekedési információt is várom. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék. A Verdák című Pixar animációs film betét dalával megyünk tovább az amerikai Rascal Flatts dalával, Life is a Highway. Egyébként a Cars nem csak a gyerekek kedvence, hanem a Pixar egyik legapróbb részletekig kidolgozott filmje is. Aki legközelebb megnézi, figyelje meg a felhőket. A Pixar grafikusai még az eget is autósították, a felhők gyakran keréknyomokra vagy gumiabroncs mintákra hasonlítanak.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Tehet a sejt.
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt.
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: lehet a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? Smélt rohanok úgy akár Carl Lewis.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Még korábban az M30-ason Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon, ezért a 15-ös kilométernél az M3-os felé a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében a 143-as és a 144-es kilométer között sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. James Morrison jön, és a You Give Me Something, én is adok valamit, egy-két jó tanács, esernyő, és egy melegebb pulcsi is el kell ma már. Itt a Hidegfront, zápor zivatar is lehet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap visszaáll a rend a Best délutánban, ma viszont még Hori kollégám indítja Westlife dalát a hírek után Majoros Rita helyett. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Max Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesepassics.hu.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én.

0: 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Elszámoltatást, átvilágítást, új ombudsmanokat is ígértek a miniszterjelöltek, nem mindegy, hogyan mossuk meg a zöldséget, hamis katonai behívók miatt nyomoznak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
3: Spenót, saláta ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni.
2: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult egyelőre ismeretlen tettes ellen zaklatás miatt. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak a mai napon, ugyanis holnap majd mindenki visszakapja Majoros Ritát, de ezt a keddi napot együtt töltjük és együtt pörgetjük le a munkaidőt, karöltve a legjobb zenékkel. Bekészítettem már ebbe az órába a Love Message-t, a Love Message-el és a Westlife dalával indulunk, ez az Uptown Girl.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni Rád. Az elmúlt 2,5 percben szép napot kívánok mindenkinek. Május 12-e van, méghozzá a pongrácok ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig Frenkie de Jongot, holland válogatott labdarúgót és Rami Maleket köszönhetem, aki Freddie Mercuryt alakította a Bohemian Rhapsody filmben, és muszáj vagyok megemlíteni még valakit, ugyanis az én édesanyám is ma ünnepel, szóval Isten értesse az ünnepelteket és az édesanyámat. A legjobb zenék pedig jönnek, hogy feldobják a munkaidőt nem csak az ünnepelteknek, hanem mindenkinek. A Top azzal folytatjuk a nosztalgiázást, szól a New Millennium. What is fact? Should you be a reason for us to change?

It's time for change. For change.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Maker rázta fel az ebédidőnket a Money Monday-jal, és azoknak, akik éppen az utakat rólják, van egy közlekedési információm a 12-es főútról, amit Attilától kaptam a 16-os kilométernél Nagymaros és Zebegény között, megállítják a forgalmat ilyen 10-20 percekre, mert valamit vizsgálnak. Nagyon szépen köszönöm, Ati, az információt, és hogyha bárkinek lenne még, akkor dobja az SMS és Viber számunk 0620-55-55-155. Egy kicsi szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Shania Twain is itt lesz majd velem. A Man I Feel Like a Woman-et már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Na gyerünk!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a munkaidő töltését a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Will Smith, a Man in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Morioness és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesepassics.hu.
5: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korcsban. Ha pedig

0: Pesi tanap.
1: Vár a hangulatos terasz, egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Emelik a legkisebb nyugdíjakat, maradnak a családi kedvezmények. Lelőtt a tek egy idős férfit Monoron, még kora este is számíthatunk esőre, záporra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Kármán András pénzügyminiszter jelölt közölte, maradnak a családtámogatási és lakástámogatási kedvezmények, megduplázzák a családi pótlékot. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, és megtartják a 13. valamint a 14. havi ellátást is. Idővel kivezetik a különadókat, visszatér a kata. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa, a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi Monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
1: Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az ebédszünet végéhez értünk, de jó hír mindenkinek. Itt vannak a legjobb zenék a mikrofonnál, Horváth Zoltán Hori, és a hangulatot fel fogja rázni majd például Will Smith, a Man in Black-et hozom tőle, de itt lesz velem Robbie Williams is, na meg a Fate lesz, ugyanis a One Step Too Far-ral indul az óra. Rádiózzunk együtt ezen a csodás kett délutánon.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ilyen az élet. Hát ez a mondás akár az én helyzetemre is lehetne igaz, ugyanis amikor jöttem befele dolgozni, akkor bizony-bizony még el kellett a pulóver és a kabát magamon, most pedig kinézek az ablakon, és olyan gyönyörű napsütés van, hogy miért nem lehetett ez így, amikor én pont a szabadba voltam. Tegnap, mikor elköszöntem, akkor pont ugyanez volt a helyzet, hogy addigra megint elromlott az idő, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy kijár nekünk a napsütésből, én már azt akarom élvezni, mint ahogy Will Smith-ék is teszik Miami-ba, bár most nem azzal a dallal jön, hanem a Man in Black-kel ide a Best-re.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Ultra Boost.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt BBD és az I Need Your Lovin', folytatom hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és itt lesz velem az az előadó csapat, akiről utoljára akkor hallhattunk, mikor 2021-ben egy dokumentumfilm jelent meg róluk, de most 2026-ban fölrobbantják Észak-Amerikát, hogyha lehet így mondani, mert bizony-bizony a TLC-vel és az MVOG-gal közös turnéra indul a Salt and Pepa, és most hozzánk, majd rövidesen hozzák a Suppot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy rövid szünet, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig szólnak a legjobb zenék a munka mellé. Bekészítettem például a Jamiroquait, a Kintet Heat-tel érkezik majd a csapat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatók csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente.

0: Ez volt a programajánló a Szent egy hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Nem volt egyszerű döntés, megvan az idei Balatonfagyja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont bizonyos termékek esetében csökkenthetik, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Hozzátette, számításaik szerint jövőre több mint 200 000-en már kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni. Emellett a tűzifa, vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében már idén mérsékelhetik az általános forgalmi adót. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen. A barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik. Kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Megvan az idei Balatonfagyja, 18 cukrászda 30 különlegességgel nevezett a viadalra. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a térségben.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürden Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Záporok, zivatarok érkeznek, és a folytatásban is változékony időre számíthatunk, már is mondom a részleteket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délután kellős közepén bizony hozzá vagyunk még láncolva a munkához, de nem kell izgulni, itt vannak a legjobb zenék. Azért, hogy jól teljen a munkaidő, és apropó láncolás, hozzázárás, Akon dala már biztos, hogy szólni fog, a Locked Up-pal érkezik majd, az óra elsője pedig Melanie C.A., az I'm Turn to You-t indítom. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Jön egy olyan előadó, akinek szerintem ez a dal betonozta be a karrierjét. 2004-ben ugyanis a stúdióból frissen kiadva hatalmasat ment, mert saját érzelmeit énekelte meg a kissé orhangú, bár sejmes Akon, akinek ez lett a védjegye, hogy így énekeljen. A Locked Up-pal érkezik most ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Óriásit robbant ez a dal régen is, és most is szépen felrázta a kis munkaidőnket, hogyha lehet így mondani, és az ütemből meg a ritmusból nem veszünk vissza, maradunk továbbra is, és zúzunk hamarosan a rövid szünet után majd például Usherrel, ugyanis a Yeah-t már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után jönnek a 2000-es évek, ugyanis most onnan szemeztem ki egy igazi, ikonikus csapatot, a Black Eyed Peas-t, és az egyik legnagyobb slágerükkel, a Don't Punk With My Heart-tal megyünk tovább most itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
1: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Rendkívüli nyitvatartással készül a NAV az adóbevallási határidőre. Közzétették a múlt heti Roadpoll akció eredményeit. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV Pécsi központi ügyfélszolgálata rendkívüli

0: Kívüli nyitvatartással várja az adózókat 3 napon át. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Ezért a Rákóczi úton található ügyfélszolgálat jövő hétfőn, kedden és szerdán is délután 6 óráig tart nyitva. A bevallásokkal kapcsolatban általános tájékoztató, előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV 1819-es infóvonalán. Jövő héten tartják a tavaszi lomtalanítást Siklóson. A város honlapján közzétett tájékoztató szerint a gyűjtőautók május 18-án és 19-én hétfőn és kedden járják majd Siklós utcáit, és összegyűjtik a háztartásokban feleslegessé vált holmikat. A lomokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni, úgy, hogy az ne akadályozza sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. Az, hogy melyik utcában mikor érkeznek a gyűjtőautók, Siklós hivatalos oldalán böngészhető. A múlt héten Baranyában is kiemelten ellenőrizték a rendőrök a buszokat és a nehéz tehergépkocsikat. A Roadpol akció során közel 400 teherautót állítottak meg, és több mint 70 jogsértést tártak fel. Ezek nagy része sebességtúllépés volt, illetve a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is intézkedni kellett. De több alkalommal megszegték a jármű és rakománybiztonság szabályait is a sofőrök. Az akció során 50 autóbuszt is ellenőriztek a rendőrök, itt egyetlen esetben kellett intézkedniük, egy sofőr ugyanis túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főzőversenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpac szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szentlőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szentlőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szentlőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett 2 helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán szinte mindenütt hosszabb időre kisüt majd a nap. Fátyol, illetve gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Egy-egy futó zápor inkább az ország keleti részén alakulhat ki. A nyugati szél még többfelé élénk marad. Kora reggel 5, napközben legfeljebb 16 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 3:04, további kellemes délutánt kívánok, a mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László. A mai fejfájás okozója nem más, mint a hidegfront. Ezzel kapcsolatban is hozok majd infókat, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Indulunk Sophia Lix Baxterrel, Get Over You.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Az elmúlt években Kertvárosban nagyon sok gondot okoztak a lakóknak a varjok, a károgással, meg nem utolsó sorban a szemeteléssel. Erre viszont találtak egy hatékony megoldást, amely nem más, mint egy híja. Hogy pontosan hogyan zavarják fel a varjakat és milyen sikerrel, erről bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Én pedig várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül a számom 30-as 889. Szentegyhetes. Hamarosan időjárással folytatom, addig is szólnak a dalok, jön majd a Britanniából a Sugar Babes, itt lesz itthonról a Caramel, ő pedig már a 90-es évekből Shanice, és az I Love Your Smile 91-ből.

0: legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Erős hidegfronti hatás van, ennek köszönhetően ma fejfájósabbak lehetünk, ráadásul erősödhetnek az ízületi fájdalmak is. Komlón 14, Pécset pedig 16 fokot méretünk, és az időjósok szerint főként a késő esti órákban nagyjából még 8-10 mm csapadékra számíthatunk. Frontok jönnek, frontok mennek, úgyhogy holnap meleg front érkezik, reggel 5, napközben maximum 14-16 fokkal, csütörtökön viszont megszűnik a csapadékhajlam, és már 20 fok lesz. A péntek, szombat, vasárnap esőt ígér, és körülbelül 20-22 fokot. Az időjárás hírei után közlekedés, aztán folytatódik a zenei maraton nagyon-nagyon jó dalokkal, irány a 90-es évek, Stacabó, Here We Go. Itt horról szól majd a Unique dal a Füstláng nélkül, előtte reppeleget Eve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácsvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. A Komlói Kaptárban a ma este 6 órakor folytatódik a moziklub. A nézők ezúttal a Semmelweis filmet láthatják, mivel arra szavaztak a legtöbben. Bővebb info a kaptár

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Egészen biztosan velünk lesz a következő órában Török Tamás és Szolnoki Péter a 90-es évekből. A Bombontól szól majd a Varázsjel, előtte Justin Timberlake játszik, Sexy Back, most pedig jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Pécset debütál az idei sajtófotó pályázat vándor kiállítása. Új bölcsőde épült villányban. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. A 44. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látható a Széchenyi téren. Ez a tárlat lesz az első a sorban. A vándorkiállítás így Pécset debütál. A szervezők közlése szerint a kiállítás 2025 legfontosabb híreit, sorsfordító eseményeit mutatja be képeken, összesen 14 kategóriában.

0: Moszkvában. Új bölcsőde épült Villányban. A 28 férőhelyes intézmény csaknem 420 millió forintból épülhetett meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A bölcsőde két csoportszobával, melegítő konyhával rendelkezik. Az épület energiahatékony és akadálymentes, udvarán pedig egy játszóteret is kialakítottak a gyerekeknek. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csaknem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. A szerdán kezdődő Tour de Hongrie tiszteletére újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország makettpark, amely olyan látványosságok makettjeit emelte be soraiba, melyek olyan településen találhatóak, ahol áthalad a mezőny. Mostantól így a pécsi Székesegyház, a kalocsai érseki palota, a péterváradi erőd és a hajmáskéri tüzérlaktanyak kicsinyített mása is látható. Más baranyai látványosságok már korábban helyet kaptak a parkban, így a látogatók megtekinthetik a pécsi tévétorony és a szigetvári Zrínyi vármását is, sőt, a pécsi dzsámiból a müezzin énekét meg is hallgathatják. 47. alkalommal rendezik meg a Tour de Hongrie-t. A magyarországi kerékpáros országúti versenyen idén 19 csapat 114 versenyzője indul. Ők a világ minden tájáról érkeznek. A 99 európai mellett észak- és dél-amerikai, óceániai, afrikai és ázsiai versenyzők is lesznek a rajtnál. Magyarországot 15 versenyző képviseli majd. A verseny szerdán indul a Viharsarokból, és vasárnap Veszprémben ér véget. Május 16-án szombaton a mezőny a Mohács-Pécs szakaszt teljesíti majd. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs-Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán szinte mindenütt hosszabb időre kisüt majd a nap. Fátyol, illetve gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Egy-egy futó zápor inkább az ország keleti részén alakulhat ki. A nyugati szél még többfelé élénk marad. Kora reggel 5, napközben legfeljebb 16 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annika, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, további kellemes délutánt kívánok. A komlói rendőrök továbbra sem találják az eltűnt 11 éves kisfiút, ezzel foglalkozunk hamarosan, addig viszont szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Érkezik a lokálpatrióta csapat, a Halott pénz, előtte itt van Justin Timberlake.
1: 101 hét Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások Baranyában, méghozzá három helyszínen. Na nézzük az időpontokat reggel 8 és délután 1 óra között. Mohácson a transzfúziós osztályos intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt lesz véradás. Reggel 8-tól délután 3-ig várnak mindenkit Pécsetta, regionális vérellátó központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt, és szintén Pécsett lesz véradás a forráspontban a Bajcsy-Zsirinszky utca 9-es szám alatt dél és délután 5 óra között. A véradás előtt és után ajánlott a bőséges folyadékfogyasztás, és minden mellé pedig hozzá kell tennem, hogy a véradáshoz szükség van érvényes lakcímkártyára, személyigazolványra, valamint TB kártyára. Hamarosan folytatom tehát a rendőrségi felhívással, addig is velünk lesz James Blunt, Tóth Gabi, illetve most a Savage Garden a 90-es évekből. Szól az I Want You, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A komlói rendőrök továbbra sem találják az eltűnt rózsavölgyi Leonardót. A 11 éves fiú április 3-án engedély nélkül távozott vázsnaki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitány arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy tud annak jelenlegi tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett is a 0680 555 111-es zöld számon, vagy a 112-es központi segélyhívó számon. Nem utolsó sorban várják személyesen is a komlói rendőrkapitányságon. Most közlekedéssel folytatom, aztán jönnek a dalok, visszatérnek a legnagyobbak. Itt lesz például 94-ből Prince Little Joe és Marky Mark közössel United, Adom Ákos újdon Ember maradj címmel, előtte zenél a Soul Wave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autólegendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. Gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ebben az időszakban különösen veszélyben vannak a sünök, hiszen ilyenkor aktívabban mozognak, és gyakran az utak közelében keresnek táplálékot, vagy éppen párt maguknak. Sok állat sajnos az autók elé kerül, főleg az esti és a hajnali órákban, amennyi

0: távolból.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért más most minden? Domboldalon, néma tájban fekszem az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatjuk egy ikonikus R&B szoldallal 2001-ből, ugyanis érkezik Christina Aguilera, Lil Kim, Maya is Pink, nem utolsó sorban Missy Elliott, aki majd reppenget egy picikét nekünk. Itt lesz a Csajoktól a Lady Marmalade.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Rendkívüli nyitvatartással készül a NAV az adóbevallási határidőre. Közzétették a múlt heti Roadpoll akció eredményeit. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV pécsi központi ügyfélszolgálata rendkívüli nyitvatartással várja az adózókat 3 napon át. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje, ezért a Rákóczi úton található ügyfélszolgálat jövő hétfőn, kedden és szerdán is délután 6 óráig tart nyitva. A bevallásokkal kapcsolatban általános tájékoztató előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV 1819-es infóvonalán. Jövő héten tartják a tavaszi lomtalanítást Siklóson. A város honlapján közzétett tájékoztató szerint a gyűjtőautók május 18-án és 19-én hétfőn és kedden járják majd Siklós utcáit, és összegyűjtik a háztartásokban feleslegessé vált holmikat. A lomokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni, úgy, hogy az ne akadályozza sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. Az, hogy melyik utcában mikor érkeznek a gyűjtőautók, Siklós hivatalos oldalán böngészhető. A múlt héten Baranyában is kiemelten ellenőrizték a rendőrök a buszokat és a nehéz tehergépkocsikat.

0: A Roadpol akció során közel 400 teherautót állítottak meg, és több mint 70 jogsértést tártak fel. Ezek nagy része sebességtúllépés volt, illetve a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is intézkedni kellett. De több alkalommal megszegték a jármű és rakománybiztonság szabályait is a sofőrök. Az akció során 50 autóbuszt is ellenőriztek a rendőrök, itt egyetlen esetben kellett intézkedniük, egy sofőr ugyanis túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főző versenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a Mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpad szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szentlőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szentlőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szentlőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán szinte mindenütt hosszabb időre kisüt majd a nap. Fátyol, illetve gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Egy-egy futó zápor inkább az ország keleti részén alakulhat ki. A nyugati szél még többfelé élénk marad. Kora reggel 5, napközben legfeljebb 16 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, neked jó pihenést, hiszen holnap már jön Szendi Hajni. Én viszont maradok és játszom a dalokat, érkezik több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, alaposan és gondosan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. Itt vannak a Csajok, szól a Lady Barbalád.
1: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.
3: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Továbbra is érvényben van a narancssárga figyelmeztetés a várató záporok, zivatarok miatt. Holnap is folytatódik a borongósabb idő, viszont már kevesebb esővel, reggel 5, napközben 13-14 fokkal és kettős fronti hatással. Csütörtök a reggel 6, napközben a 20 fok a jellemző, pénteken visszatérnek a záporok, zivatarok, maradnak vasárnapig, ott nagyjából naponta 5-6 mm-re érdemes számítani, egyébként éjszaka 9-12, napközben pedig a 20-22 fok lesz majd a jellemző. Időjárás után dalok, megállás, megszakítás mentesen. Velünk lesz hamarosan Lenny Kravitz, Rúzsa Magdi, most pedig Robbie Williams.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A hétvégi Pécska Félájtban vendégem volt Polics József Komló polgármestere, a vele készült beszélgetés ismétlése következik. A lakossági fórumot tartottak a héten Komlón, ahol többek között szóba került a 47-es számú baranyai vasútvonal további sorsa is.
1: Úgy gondoltam, hogy ebben a témában, annak ellenére, hogy jogszabályi kötelezettség a későbbiek során van, muszáj tartani egy lakossági fórumot. Az egyik ok az, hogy a belvárosi területet érintő komplex fejlesztési elképzelésről van szó, amelynek mindenre kihatással van. Legyen az a gyalogos közlekedés, legyen az a gépjármű közlekedés, legyen kerékpáros, közterület, zöld felület, gazdasági társaságokat érintő kérdések is érintettek ebben a fejlesztési programban, és egy teljesen új arculatnak a kialakításában. Ez a program nem tegnap indult el, és nagyon-nagyon sok apró eleméből áll ez a rendezési terv módosítás, ami Komlóváros különböző területeit érinti, de ebben, mint ahogy mondtam, kiemelt jelentősége van a belvárosi résznek. És mivel itt forrnak az indulatok már egy jó ideje a kötött pályás közlekedéssel kapcsolatban, én úgy gondolom, és már többször elmondtam, hogy az egy nagyon nagy luxus, hogy Komló belvárosában, a Völgyben több mint 12 hektáros terület magyar állam kezelő, a MÁV csoport, mindig a most nem tudom éppen mi az aktuális nevük nekik, de meg kell nézni egy légi felvételen, vagy el kell menni a területeken, és látszik az, hogy ezek a területek kihasználatlanok, és nem Komlóváros önkormányzata fogja eldönteni, hogy a kötött pályás személyszállítás az működik-e, nem működik, vagy milyen formában kerül fenntartásra. Ez mindig is kormányzati, minisztériumi hatáskör volt, és az is maradt. De ha a döntés arról szól, hogy ez fenntartásra kerül, akkor sem engedhetjük meg azt a luxust, hogy ekkora területeket úgymond parlagon hagyunk, holott a gazdaságélénkítésbe, a városfejlesztésbe meghatározó szerepet tudnak játszani. Az biztos, hogy a kötött pályás közlekedés az befolyásolja a teljes közúti közlekedésre vonatkozó fejlesztési elképzeléseinket, ezért a terv megvalósulása, ennek a terv egy részének pontosítok megvalósulása, ennek függvénye. Ez pedig Komlóváros önkormányzata nem tudja eldönteni, maximum mint igényt megfogalmazza a döntéshozók felé. Én büszkén jelenthetem ki, hogy azt mondom, hogy a lakossági fórum normál mederbe, normál hozzászólásokkal lezajlott, nem volt rövid, kaptam érdekes ötleteket, hogy mondjuk miért nincs felüljáró a Pécsi úti keresztezésbe, a kötött pályás keresztezésbe. Hát nem tudom, mindenki gondolkodjon el az ötlet komolyságán. Én úgy gondolom, hogy a komlói tömeg dugókat nem csak a vasúti közlekedés működése okozza, hanem egyáltalán az ott léte, mert az bizonyos fejlesztéseknek a gátja.
0: A beszélgetés ismétlését követően hamarosan folytatódik a zenei maraton egy párossal, itt lesz Denész Orsova Irenével, Másként látom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok!
4: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
2: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: Ébreszt FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a program.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best
4: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
5: És egy picit arrébb még a dalban, amikor majd azt mondják, hogy funky, funky, pedig hát ez az eszenciája a mai napnak, vagy hát legalábbis a mai nap előttünk álló 120 percének, a Night Shift elejének. 6-tól 8-ig funky, hiszen kedv van, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től keddi rezidensünk DJ Hangya, ha nem ez játszok mögött.
3: Életünk legjobb zenéi!

0: Mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagyon tündérek vagytok, tényleg csak egyszer kellett megemlítenem, belehúztatok, és megint az összes mixemen, ami ott van a Mixcloud profilomon, már van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy rajtam a sor, mindjárt dobom fel az újabb 5 mixet. Az eddigi 150 meg elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon.

És nem csak a Mixcloud profiljainkra érdemes feliratkozni, de ugyanúgy jöhetnek a lájkok a Facebook és Insta profilunkra is, ami gyakorlatilag egy és ugyanaz. Best FM Night Shift, úgyhogy jöhetnek oda is a hüvelykújak, mert hogy minden velünk kapcsolatos információt elsőként ott osztunk majd meg veletek.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amíg az utolsó track ebben az órában kipörög, ez lesz a Basta Move, addig mi gyorsan helyet cserélünk Hangyával, és a következő 60 percben már ő áll a lemezjátok mögött. Funky, még egy órán keresztül itt a Besten, szóval senki sehova, pár perc, és innen folytatjuk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Zsonlay negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak.
2: 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Több ezer szabályszegést talált a rendőrség. Filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek utánjáró kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csak nem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakomány biztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre.

0: számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hetek óta most te már tartozom egy vallomással, vagy nem is tudom, egy felismeréssel inkább, hogy...
4: Kezdek félni.
3: Ne, még nem. Még mindig a barikád innes oldalán vagyok, hogy... Hát most nem tudom eldönteni, hogy szerdán az Effinél, vagy nálad kedden vannak a kevésbé felismerhető verziók ismert dalokból.
4: Hát ez attól függ, hogy milyen hangulatom van.
3: Hát azért te szeretsz így mindig így a fincsükbe, meg az extrákba belenyúlni.
4: Igen. Ez a mix is olyan lesz.
3: Most ezt akartam kérdezni, így készültél erre 60 percre is? Jó van, akkor de persze ettől függetlenül azért a funkin belül maradunk, pontosabban marad hangja, hiszen mostantól már ő áll a lemezjátszók mögött még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shiftben. A legjobb

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De tényleg ezt így szoktuk előre, tudod, hogy a zene a San Francisco utcán. Figyelj, nem is beszéltünk arra, hogy lesz közben egy Seal koncert. Az téged nem? Nem mozgat.
2: Figyelj, én megmondom őszintén, voltam a 2000-es évek elején egy Seal koncerten.
1: A Szapé, vagy a...
2: Nem, a arénában, és...
1: Az akusztikuson.
2: Az akusztikus volt? Nem tudom, és ott ülni kellett.
1: Az,
2: és igen, és én nem szeretek ülni. Mármint, hogy könnyű zenei koncerten nem. De egyébként jó fej volt, mert a koncert, nem tudom, első harmadában így mondta, hogy álljon akkor most föl mindenki.
1: Azt tudom, ott voltam, az konkrétan, az első harmada volt az, hogy bejött, rögtön a killerrel nyitott, és már a killernél mondta, hogy hopp, tessék fölhányni.
2: Ja igen, mondasz valamit, és akkor nem is értettem, hogy mondom, hogy minek kellett a szék? Talán az előzenekarhoz, és akkor valami egyszemélyes gitáros csávó volt az előzenekar.
1: De figyelj, érdekes, mert most a tavalyi Simply Red is olyan volt, hogy volt, ahol ültetett volt, például ami a Brightoni koncert ott ülő, vagy a cékek voltak a küzdőtéren is, nyilván ott se ült senki.
2: Hát valamivel el kell egymást gyapálni.
1: Bécsben meg full álló volt, szóval hogy ilyen teljesen számomra érthetetlen. De... Gondold ezt, tehát figyelj, jó lesz.
2: Hát figyelj, 40 fölött, nem árt, ha van ott szék alattad, nem?
1: És te meg már lassan mindjárt 50 fölött is.

0: Best FM-en.
1: Na, akkor az élő 20 sampled és Wikipedia egy személyben. Ez nekem Delaszó, ugye? Roller Skating Jam. De nem gondolom, nem ez a feleleti.
2: Nem, az szerintem úgy nagyjából 15 samplingből áll össze. De egyébként, hogyha fölmész valamelyik nagy streaming oldalra, ugye lehet ilyeneket mondani?
1: Hogy nagy streaming oldal? Persze.
2: Azt mondhatom. Na mindegy, és ott ezeket a verziókat nem kapod meg, vagyis nem találod meg, hanem valamilyen, nem tudom milyen átdolgozásban hallhatod a Delaszó felvételeket, tehát hogy nem az eredeti Delaszót hallod, mert hogy
1: ott is volt, nem? Valami
2: jogi probléma.
1: Igen. Talán igen, az volt, hogy ott is évekig nem voltak tisztázva a hangminták, és akkor ők ugye nem engedték föl, ugye, majdnem a teljes Delaszó katalógus ugye lemaradt.
2: De mi elhozzuk a kedves hallgatóknak.
1: Így. Egyébként ami hasonló volt, ugyanez volt piciben a Spillerrel, meg a Groovejettel, hogy ott is az volt, hogy megkérték a jogokat simán Groovejetre, és amikor aztán mondták, hogy vagy fölrakták rá a Sophia Lispector vokát, és akkor jött megint a jogtulajdonos, aki ki is volt az eredetije a Spillernek.
2: Melba Moore talán.
1: Igen. És mondta, hogy hát akkor kéne megint akkor jogdíj, és akkor mondták a Spillernek, hogy tehát, hogy meg kifizettünk egy csomó jogdíjat, és akkor mondták, hogy igen, arra. A Groovejetre. De így, hogy vokál és hogy Groovejet, if this ain't love, arra külön jogosítás kell, arra külön beszéljük
2: szóval
1: a pénzt.
2: Csenges még, barát.
1: És nem csengettek, és hosszú éveken keresztül meg se, tehát ilyen újranyomásban sem jelenhet meg a Sophia Lispector-os verzió, mert hogy hát nem voltak a jogok tisztázva.
2: Hát ez egy ilyen.
1: Úgyhogy aki viszont jogtiszta, nagyon különleges verziókat szeretne hallgatni, kettek

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor visszatérve még az előző körhöz, illetve a zenéhez nem passzoló téma felhozatala, ugye, ami egy kedvenc szokásom, hogy a Fugees
2: Radio. Azt hittem, a tojásrántottáról beszélgetünk.
1: Azt mondtad, holnap, jövő kedre

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós. Ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidre később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előttünk álló órában egyenesen Londonból érkezik majd a Rajinder Singh Rai, és szintén az Egyesült Királyságból jön majd Jyoti Prakash Mishra.

0: Chama.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Kelly Staton évekig volt egy bántalmazó kapcsolatban, ahol volt minden 20. emeletről kilógatás, fegyverrel fenyegetés. Aztán, amikor sikerült kilépni ebből a kapcsolatból, ezt feldolgozandó írta meg ezt a dalt. Ami most Kim Mazeltől érkezik, jön a Young Hearts Run Free, a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Holnap indul az idei Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. A holnapi első etap Gyulát és Békés Csabát érinti, szóval ezen a környéket tessék majd időszakos lezárni.

Best FM, a legjobb zenék. Petra, Linnea, Paula, Marklund nem fektetett túlságosan sok energiát a művésznő választásba. Megnézte a személyét, hogy pontosan melyik hónapban is született. Hát így lett ő, szeptember. Jön a Cry For You, The Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Attack, a most érkező Heartless című kislemezében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei, ne együnk mosatlan gyümölcsöket, jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a NIBI élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, többfelé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Franciák, olaszok, angolok, svédek, dánok, szépen körbe utazunk Európát a következő 60 percben. Erik Pritz hozza majd a pianót, itt lesz az Aqua, a Barbie Girl-el, az Ace of Base, a Cruel Summer-el, a DB Boulevard, a Point of View-val, és Bob Sinclair. A sor legelején ő érkezik, íme már is a Love Generation.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű

0: kopik.
1: Best FM, a legjobb zenék tavaly egészen hivatalosan október 1-én ünnepelte 30. évfordulóját az NSYNC, és mivel hogy ezt nem nagyon maxolta ki a brigád, ezért mostanában ismételten felreppentek olyan pletykák, hogy ezt az évfordulót megünneplendő a teljes, az 5-tagú NSYNC tervezi, hogy 2026-ban, valószínűleg már csak az év második felében, de...

Best FM, a legjobb zenék keresztbe kasul perelte egymást a zenekar és a játékgyártó. Volt itt rágalmazás, jogosulatlan védjegy használat, szexualizálás és a többi, és a többi. Végül aztán a bíróság az egészet komolytalannak nyilvánította, és nem lett per a dologból, de óriási reklám mind a két félnek, igen. Az Aqua érkezik a Barbie Girl-lel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, és akkor svédek után még mindig maradunk a svédeknél, csak picikét a spektrum úgymond másik végéről válogatva. Az Ace of Base és a Cruise Summer után Erik Pritz érkezik a pianóval itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Nagyjából a mai időjárás ismétlődik majd holnap. Leszámítva, hogy holnap már nem lesz szél, cserébe viszont kapunk meleg frontot. A felhő nagyjából ugyanannyi marad, és a ma elszórtan tapasztalható zápor zivatarból sem fogunk már holnap kapni semmit. 18 fokos nappali maximumra számítsunk szerdán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV, ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztszennyeződést.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt egy enszinggal az előző 60 percben, úgyhogy nem tehetjük meg, hogy a nagy riválist kihagyjuk. Úgyhogy éppen ezért 10 és 11 óra között érkezik majd a Backstreet Boys a Get Down-nal, de rajtuk kívül érkezik még Will Smith, Janet Jackson, a Fugees, a Depeche Mode és Flo Rida is az előttünk álló 60 percben itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytrösztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, itt a Best End.

Best FM a legjobb zenék. Egy első helyezett, illetve valaki, aki végül aztán az élő sokba se került be, de mégis egy ország ismeri a nevét. Leona Lewis, a brit X-faktor győztese a Bleeding Love-val, aztán pedig Pápa Joci a fekete tövéssel. Így egymás után, most itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és a Bonnie and Clyde-dal itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék 24 augusztusában, egészen pontosan augusztus 2-től 30-áig, addig gyakorlatilag elfoglalta Münchent, és külön egy számára épített szabadtéri stadionban heti két koncertet adott. Hát a Backstreet Boys idén össze lesz, picit túl fogja szárnyalni, 2 hét alatt nyomnak le 10 bulit Düsseldorfban. Ja, Backstreet Boys és a Get Down!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jamaica, Puerto Rico és Mexikó lesz úgymond felül reprezentálva a következő 60 percben. Köszönhetően az olyan előadóknak, mint például Sean Kingston, aki majd a Beautiful Girls-el érkezik, Carlos Santana, aki hozza a Dirty Dancing-et, vagy éppen Anika Mózi, a Here Comes the Hot.

stuck around.

Best FM, a legjobb zenék. Van egy ember a Földön, akiről hivatalosan dokumentálva tudni lehet, hogy a most érkező dalt ki nem állhatja. Ez pedig nem más, mint Victoria Beckham, mert hogy a Spice Girls után leges-legelső szóló kislemezét ez a dal gátolta meg abban, hogy felérjen az angol kislemezlista élére. Hát az meg egy kisebb családi perpatvar volt, amikor a paparazzik lekapták, hogy David Beckham a kabriójában is ezt hallgatja csuma hangerőn. Jön Spiller és a Groove Jet.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékeztek, hogy tegnap este mit mondtam, hogyha túl vagyunk a hétfőn, akkor utána már pikpak oda fogunk érni a hétvégéhez. És tessék, már a kedden is túl vagyunk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Csatlakozni fog hozzám DJ Effendi. Hozza a soha sehol máshol nem hallott remixeit, és a sehol soha meg nem jelent bootlegjeit. Szóval pop és rádiós lágerek lesznek holnap is, mint minden szerda este. Jön Sharam, a Party Old, a Time Out, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.